0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V sobotu 4. júla sa v slovenskom Komloši konali oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Toto dolnozemské mestečko úspešne znieslo nápor niekoľko stoviek návštevníkov z celej krajiny, ktorí prišli ukázať, čo všetko u nich ešte slovenské majú, ale aj sa stretnúť a pozhovárať sa. V obrovskom stane za kostolom sa na javisku prezentovali folklórne skupiny z Čomádu, Santova, Budapešti, Malého Kereša, Čúváru, Répašskej Huty, Veňarca, Kečoproňa, Vágašskej Huty, Sarvaša a Malého Kereša. V stánkoch naokolo sme videli tkaniny, výšivky, fotografie zo života tej ktorej obce alebo regiónu. V Luterovom dvore pri evanjelickej fare bolo ihrisko improvizované javisko, na ktorom sa deti aktívne zapojili do predstavenia Petra Hudáka Obrúsok prestrisa. Slovenské dokumentačné stredisko zase v spolupráci so Župnou knižnicou v Bekešskej Čabe sprostredkovalo absolútne aktuálnu a pre deti veľmi zaujímavú zábavu – robotiku. Deti tam skladali a prebudzali k životu roboty, alebo ich vodili po cestách, ktorými prišli Slováci z Hornej Zeme do slovenského Komloša. K mikrofónu som si pozvala riaditeľku knižnice a dokumentačného centra celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Annu Savadošovú.
2: Každý rok sa pripojíme k tomuto programu od začiatku. Ja si myslím, že sme medzi tými prvými inštitúciami, ktoré sme založili základy týchto programov. Prvá inštitúcia bola naša, ktorá pripravila kvíz napríklad o Slovákov v Maďarsku alebo o Slovensko pre návštevníkov týchto programov. Hovorím preto v množnom čísle, lebo si myslím, že už viac rokov to robíme. Aj na tento rok sme vymysleli samozrejme aj niečo tradičné, aj niečo nové, niečo aj po maďarsky a samozrejme aj to, čo je po maďarsky, aj to sa viaže k slovenskej kultúre. V prvom rade ten tradičný kvíz, čo sme urobili a čo je nové, tak sme vypracovali kvíz o slovenskom Komloši. Toto mesto teraz oslavovalo 280. výročie svojho založenia a pripravili sme touto tematikou takú maličkú hru. Potom vždy máme niečo špeciálne pre deti. V Maďarsku, ale aj v šírom svete by som mohla hovoriť, knižnice teraz veľmi sa viažú k informatike, aj s deťmi sa hrajú v tejto téme a my sme pripravili takú hru s robotmi, kde môžu si sledovať alebo nakresliť tú cestu, ako sa na Komloš prisťahovali Slováci. Napísali sme rozprávku v tejto téme a deti si to prečítali, nakreslili na mapu túto trať a s robotmi prešli túto cestu. Musíme niečo pripraviť aj pre širokú verejnosť a ručnú dielňu sme vymysleli. A tento rok môžu si namalovať svoj vlastnoručne plátenú tašku nákupnú. A čo by sme chceli ešte ukázať, že knižnica slúži nie iba na vzdelávanie, ale aj na oddych. A zariadili sme taký malý knižničný kútik, kde si môžu sadnúť, pohodlne si posedieť, posovárať sa, aby sa si mohli trošku oddychnúť návštevníci.
1: Nedalo mi a zamiešala som sa medzi žiakov, ktorí nadšene skladali robotov.
3: Von aj týmo, je pýtim, keď roboto, tež veľká programu znieť tuďom mozogný, jobramený, baramený, eš je nakáč.
4: Eš eť munkáči kép, alapján, tečinálod a figurát.
3: Igen, ilyen, hát legó fajta építésből, igen.
4: Te hanyadikos vagy, melyik iskolába jársz?
3: Harmadikos vagyok, és a szlovák iskolába járok, Békés Csabán.
4: Ti most mit csináltok? Elolvastátok, hogy a 80 család hosszú útja, hogy a tótkomlósiak hogy jöttek ide, és mi is mit kell nektek most csinálni?
3: Robotot el kellett vezetnünk a pont és tömbörről Tótkomlósra.
4: És akkor ti most a térképén mit csináltok?
3: Itt van gömbör, és akkor egy vastag vonalat kellett húznunk, hogy jutnánk el Tótkomlósig. és utána Hontól is kellett húznunk egy banált, hogy hogy jussunk el túl Komlósig. Utána a robot is eltöntött.
4: Csináltátok már ilyet az iskolában?
5: Nem.
4: De van robotika iskolában?
3: Igen.
6: Kertész Zoltán vagyok, a megyei könyvtár igazgató helyettese. Ide most két dolgot hoztunk. Kaptuk egy meghívást erre a szlovák napra, és az volt, hogy valami robotika foglalkozást készítsünk, és az egyik szervezővel közösen írtak egy történetet, egy rövidített történetet, hogy hogyan vándoroltak a szlovákok Tóth Komlósra. Mi meg hoztuk a kis robotjainkat, amivel ezt a vándorlást térbelivé tudtuk tenni, meg a gyerekeknek akkor egy kis interaktív foglalkozás formájában meg tudjuk ezt mutatni. Van egy szövegértési feladat, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és ebből kell felépíteni utána az asztalt kis házakkal, templommal, erdővel, és a robotot meg kell tanítani, hogy merre menjen.
4: Fiúk közben csinálnak maguk egy nagy robotot, összeépítik, mintha a Lego kockákból.
6: Igen, a másik két asztalon pedig, mivel Csabáról jöttünk, ezért Munkácsi Mihály festményeit hoztuk el, amelyeket meg sikerült robotokkal valósítanunk, tehát egy ilyen háromdimenziós térbe kilépett figurák vannak, amik festményeken szerepeltek eredetileg, és megmozdítjuk őket. A feladatuk meg kell építeni a robotot, fel kell programozni, és utána lényegében egy ilyen egyszerűsített formában a festmény megelevenedik.
1: A teraz už počúvajme, s čím vystúpil v gala programe Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku v Slovenskom Komloši slovenský národnostný spevácky zbor a citarový súbor z Malého Kereša. Skupiny boli založené v roku 1976 a počas uplynulých 10 ročí prešli mnohými zmenami. Členovia spevokolu sa venujú pestovaniu miestnych slovenských ľudových tradícií. Vlani ich celoštátny odborný zväz Kóta ocenil mimoriadnym kvalifikačným pásmom.

0: Ako som už hovorila, okolo Veľkého stanu, kde prebiehal gala program Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, boli rozostavené stánky, v ktorých sa predstavili jednotlivé regióny a osady obývané Slovákmi. Mohli sme v nich obdivovať fotografie dokumentujúce minulosť i prítomnosť, krojované bábiky, špeciality gastronómie alebo miestnej histórie.
1: Ja som Maria Jakubová z Čomédu. Tam som sa narodila. Už nevieme to po slovensky. Rodičia dobre hovorili. V škole sme sa učili.
2: Dokedy bolo vyučovanie na Čomáde po slovensky?
1: Po slovensky ešte 1989.
2: És mit hozták a csomádiak erre a nagy napra?
1: Elhoztuk a csomád nevezetes épületeit.
2: A fotókon van a falu múzeum is?
1: Igen, a falu múzeum az eredeti csomádi tárgyakkal van berendezve, nagyon szép, és de rendezvényeket tartunk. Most volt baba kiállítás, a környékbeli szlovák települések elhozták a babáit, 95 babát mutattunk, gyönyörűek volt. A csomádi pluszlikokat hoztuk, falvédőket. Hát van nekünk nagyon sok mindenünk, de nem tudtuk, hogy milyen helyen lesz, hogy mit tudunk kiállítani. Azért gondoltuk, hogy ez egy kicsikét azért úgy reprezentálja a csomádot. Az egy új iskola, az most épült, óvoda, bölcsöde, úgyhogy most elég sok minden épült. Ugye sok a betelepülő, 600-700 lakosa volt csomádnak, de most 1900-ben volt előnyünkre. Pesthez közel vagyunk, és kiöregedett volna.
2: És mi van most szlovák a csomádon? Van
1: az óvodában van egy oktatás, hát nem oktatás, inkább nevelés, szlovák nevelés. A születi mulatság van, az minden évben megrendezzük. Én most második éve vagyok a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, és hát itt próbáltam a táncsoportot újra szervezni, úgyhogy most ők fognak bemutatkozni. Hát én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, aztán meddig bírja az erőnk, azt nem tudom. Tavasszal kezdtünk el, előtte csak a szlovák ének, tehát inkább énekkar volt, de most jó, hogy legyen egy kicsit mozgalmasabb, mint a lányok is. Hát ők is már ilyen 50-60-as korosztály, de egy ilyen lassú kis
2: szlovák
1: dalra, igen. Egyébként a szlovák dalokat, azokat az anyjuk meg az iskolába tanulták, tehát olyan dalokat hoztunk, amit csomádban énekeltek.

0: V stánku Novohradsko-Heveřského regiónu bola vedúca Veňareckého regionálneho strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Terézia Nedelická.
1: Az asztalnak az egyik része, az egy vanyarci menyasszony, egy nagyon régi stílusban, mert ugye tudjuk, hogy az első menyasszonyaink azért feketében, sötétben voltak. Viszont fotókon ábrázolom a vanyarci menyasszonyi korszakokat, három volt, és ez nagyon ritka, sőt talán egyedülálló, hogy népviseletünk egészen 1972-ig bírta magát menyasszonyi viseletben, mert egyébként maga a népviselet a mindenkori, a mindennapi, az még ma is ugye él, tehát járnak idősek népviseletbe. Viszont az, hogy a menyasszony a sötétből átváltott a fehérre, majd a fehér még egy speciális kanyart vett, és akkor már a fátyolos, mirtuszkoszorús fejdíszel, és nem a pártával, nem a kalászos koszorúval jelent meg, de még mindig sokszoknyás viselet volt az asszonyokon. A férfiakon már lehet érezni, hogy ők hamarabb elhagyták, viszont három ilyen mennyasszonyi korszakot tudunk megkülönböztetni. Az asztal másik végében mi Heves megye, ugye Nógrád és Heves, itt kisnána viseletét hoztuk, és lehet látni, hogy mennyire különböző még akkor is, hogyha most úgy néz ki, hogy kicsit színesebb, de ők is azért egy bizonyos ünnepi, sötét tónusú, viszonylag egyszerű szabású, fején is a mennyecskének a kendő megkötése is viszonylag egyszerű, de hát ez az ős stílusuk, és ez egy ünnepi templomi viselet. És így gondoltuk, hogy a két megye így van képviselve. Azon kívül már másodízben van, hogy a magyarországi szlovákok napján, illetve a magyarországi szlovákok kulturális örökségének napján egy kis játékra is invitáljuk a kicsiket, nagyokat, és ebbe Vanyarc mindig be, vagyis a régióközpont mindig benne volt. Most például a gyógynövények köré csoportosítottuk a kérdéseinket. Három zsákocskában háromféle gyógynövény, illatra meg kellett különböztetni, ez is pontot jár. Hát ugye a haluska szaggató lapátka, a lopatka, az nálunk ugye mindennapos eszköz, ha úgy vesszük, Haluska Fesztivál például. Tehát róla készítettünk egy fotót, és azt puzzlebe kellett kirakni. De azért nem engedtük el egy könnyen a jó népet, meg kellett dolgozni nekik ezért a pecsétért, mert még rákérdeztünk a jutúróra, rákérdeztünk, hogy például mennyi tojás kell az igazi strapacskába. Tudják-e szlovák megfelelőjét a magyar gyógynövényeknek? Körülbelül így. És jó volt a visszajelzés, mert egymást küldték ide, hogy érdekesek a feladatok. Na most ezt meg kell hagyjam, hogy nagyon jó szívűek és jó lelkűek voltunk. Mindenkinek odaadtuk a pecsétet, hiszen...
2: Ez játék.
1: Hát ez játék, így van. Tehát nem vettem véresen komolyan, bár úgy készültem, hogy véresen komoly leszek, de nem.
0: A s čím vystúpili v gala programe Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku Veňarčania?
1: Viktor Konrád, ugye Nagajdi Hrágy Romhányi, és vannak szlovákiai felmenői is, ő szuper.
2: Honnan van a Duda a Vanyarcon?
1: Na, nem csak a Vanyarcon, hanem a Nógrád megyében, tehát határon innen és túl, mindegy, hogy a palócokat nézzük, vagy a szlovákokat, tehát a legősibb hangszer, amire táncoltak, énekeltek, lakodalmakban is használták, az a gajdi volt, vagyis a duda. Kiszorította utána a harmonika, mert egy komplexebb hangzást adott, és ugye két dudás egy csárdában nem fér, tehát nem is lehetett több hangszernek ott lenni. Meg hát valahogy ugye az új stílus hozta magával, rengetegen harmonikáztak, és vasárnap délután összegyűltek a legények harmonikával, lányok jöttek, énekeltek, táncoltak. Lakodalmakba pedig utána átvette a cigányzenekar ezt a feladatot egészen a 1972-ig biztos, addig, amíg a népviseletes mennyasszonyaink voltak, ott cigányzenészek zenéltek. Tehát így volt ez a hármas korszak a zenében is, és mi most ide a magyarországi szlovákok kulturális örökségének napján, stílusosan, egy olyan örökséget hoztunk, ami a duda, tehát én talán nem is volt még duda ezen az ünnepségen, úgyhogy mi most egy kicsit kuriózumként megjelentünk a dudával.

Kedves hallgatóink! A nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

A felsőszölnöki római katolikus templom harangját hallották. Felsőszölnök Magyarország legnyugatibb települése, egyben a legnépesebb szlovén falu, a magyar-szlovén-osztrák hármas határon fekszik. Lakosságának 90%-a szlovén nemzetiségű. Felsőszölnököt az oklevelek először 1378-ban említik. A harmadik Béla által alapított cisztercia apátság majorjaiból hozták létre az itt élő szlovének azokat a településeket, amelyek a Rába vidéken máig fennmaradtak. Köztük Felsőszölnököt is. A falu a Dobrai nagybirtokhoz tartozott, mely egészében a 19. század közepéig a Batthyányiak kezén volt. 1640-ben a falu utolsónak hódol meg a törökök előtt, hogy elkerülje a pusztítást, akik már előtte sarcolták István falva, Börgölin, Permize és Ritkarod szlovén falvakat. 1664. augusztusában a Szentgotthárdi csata előtt a tatárok égették fel sok más rábamenti faluval együtt. A lakosság előlük Stájerországban menekült, majd a csata végeztével hazatért, s felépítette a falut üszkös romjaiból. A második világháború után a falu belekerült a határsávba. A módosabb parasztgazdákat az alföldre telepítették ki, mint kulákokat. Közülük a legtöbben nem tértek vissza a szülőfalujukba. A községet a rendszerváltásig csak határsávi belépővel lehetett megközelíteni, a határvédelmi eszközöket az 1990-es évek elején számolták fel teljesen. Felsőszölnök történetének legnevezetesebb személyisége Kossics József plébános, aki nyelvész, történész és néprajzkutató is volt. Az első magyarországi szlovén tájmonográfia és számos kötet szerzője.

0: A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Horváth Éva.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Színész, rendező, színházi pedagógus, a Karaván Művészeti Alapítvány vezetője és a Kaposvári Csiky Gergely Színház művésze. Ő nem más, mint Nyári Oszkár, akit színházi munkái mellett mozifilmekből és tévésorozatokból is jól ismer a közönség. A sokoldalú művész az elmúlt évtizedekben színes pályát járt be, amelyhez, mint mondja, a szerencse és az isteni gondviselés mellett leginkább elhivatottság kell.
3: Szerettem azt, amikor először tettem be a lábamat ide, akkor tényleg azt éreztem, és azt is kívántam magamban, hogy én nagyon sok időt töltsek el itt ebben a színházban. Privilégiumnak, varázslatnak éreztem, hogy itt lehetek. Itt vagyunk a Csiky Gergely Színháznak éppen a színpadán.
2: Mondja Nyári Oszkár, Jászai Mari díjas színművész.
3: Én egyébként a színművészeti elvégzése után 96-ban rögtön ide szerződtem, hogy ide vágytam ebbe a színházba, mert a televízión keresztül ezt a színházat láttam. És nagyon tetszettek az előadások, és azt mondtam, hogy én nagyon szeretnék itt játszani. Ennek most már lassan 28 éve, hogy itt vagyok. Sokat változott azóta a színház, de valahogy a nézőtér még mindig megtelik, és estéről estére nagyon jó érzés, hogy egy ilyen csodálatos színházban, egy ilyen palotában játszhat az ember.

0: Ma este Karinthy Ferenc Dunakanyar című előadását játsszuk Szilvivel a Kamara kávézóban. De valójában ez a kávézó nem létezik, ez most ennek az előadásnak a díszlete. Ma a 36. előadást játsszuk már belőle, úgyhogy eléggé kelendő, szerencsére nagyon szeretik a nézők, és reméljük, hogy 50-ig, és aztán még azután is meg sem állunk. Szilvivel való találkozásom 1995-re datálódik vissza. Az első találkozásunk is egy ilyen furcsa szakmai dolog volt, mert az ő énekórájára mentem be egy meghallgatásra gyakorlatilag. Láttam, hogy egy nagyon szép lány, de nem udvaroltam, hanem szakmailag rögtön azt éreztem, hogy fú, de jó próbálni. És aztán, amikor leszerződött a Csiky Gergely Színházba, nagyon sokáig elkerült minket közösen a színpad, és hogyha játszottunk is együtt, akkor nem volt jelenetünk, és aztán adódott egy lehetőség, hogy mi koprodukcióban a Prá című darabot, amit Spiró György írt, együtt eljátsszuk, de azzal is inkább vártunk egy pár évet.
1: Nem szoktál, de ilyen lenni, ennyire gonosz. Hát sose voltál te ilyen ennyire.
2: Hát, mert eddig szegény voltam. De most gazdag lettem, és most már úgy is kell gondolkozni.
0: Tehát meg kellett várni azt a pillanatot, amikor úgy hozta a sors, mondjuk azt a színházhoz, a színpadhoz való viszonyunk, és a magánéletünk, hogy alkalmassá váltunk arra, hogy mi belemenjünk egy olyan történetbe, amikor egy kicsit egymást is tépjük, egymás lelkét is bánthatjuk, és nem történik probléma.
3: Meg kellett tanulnunk együtt dolgozni, meg kellett tanulnunk jól együtt dolgozni, és a jól együtt dolgozásnak része az is, hogy merjünk vitatkozni.
4: Mondja Nyári Szilvia, Domján Edit díjas színművész.
3: Nagyon harcos tud lenni a közös alkotásunk, de ez mindig jó irányba mutat, tehát ezek nem öncélú harcok. Az a legeslegfontosabb, hogy nagyon-nagyon tiszteljük egymást emberként, és színészként, művész kollégaként egyaránt. Mindennel, amit ez az ember, akit én választottam, hogy közös utat járjunk, tulajdonképpen mindennel tudok azonosulni. Ahogyan ő gondolkodik, ahogyan ő létezik, ilyen sok év alatt, után, közben, az emberek egymáshoz idomulnak. Biztos, hogy ő is sok dolgot vett át tőlem, és a munkánkra is ez mondható el. Az a lényeg, hogy a legvégén, amikor bemutatjuk az adott darabot, akkor azt tudjuk mondani, hogy erről mi, igen, mind a ketten ezt gondoltuk, amit most játszunk.
0: Már elkezdődött az előadás, és akkor én most elindulok, ugye, jeleztek nekem, hogy mentek, és 5 perc múlva színre léphetek, és ha belépek, akkor kezdődik az a része az előadásnak, ami már ilyen aktív. Ez az a kulcs, amit csörgetni fogok egész előadás alatt. Körbejár megyek itt most a folyosókon, találkozunk az előadáson.

minden egyes páholyból már néztem az előadásokat. Amikor az ember főiskolás és nincsen pénze jegyre, akkor általában a színházak megengedték, hogy a szakmabéli tanulók, hallgatók bejöjjenek, és akkor leüljenek a lépcsőre, vagy a kakasülő, hogyha volt hely, akkor oda. Általában a történetmesélés, ami leginkább érdekelt engem. Az embert leginkább azok a dolgok érdeklik. Én úgy vettem észre, amiben valami felfedezni valót, valami titkot sejt. És a színház, és azon belül is talán a legkompaktabb, a legerősebb sűrítménye számomra a vers, a dal, a formába zárt tömör mondani való, amit üzenetként el lehet küldeni, meg lehet kapni, és az valami katartikumot vált ki az emberből, mert a különbséget érzékeli ahhoz képest, amit tud, és abban a pillanatban fölismer, amikor egy másik tudással találkozik, egy komolyabb tudással találkozik. Mivel hogy ebben úgy érzem, hogy varázslat van, és ezt elég hamar felismertem, engem ez érdekel, ez a, ami megborzongatja az embert, a katartikus pillanat, amiért eljön a néző. Nagyon sokszor gondolkodtam úgy kisgyerekkoromban, hogy amit piciben meg tudok csinálni, az azt fogja jelenteni számomra, hogy nagyba is képes leszek-e. És mindig az volt a lényeg a nagyban, hogy az életemben. Azt gondoltam, hogy annyira vonz a művészet és a színház a zene, és nem tudom megfogalmazni, hogy mi, mert kinevetnének, mert ha én ezt megfogalmaznám, akkor már is nem azt jelenteni, amit szeretnék mondani vele. Ez egy érzés volt, egy nagyon komoly vonzerő, és azt gondoltam, hogy hiába kerestem mást, ami ugyanezt az érzést adná, nem találtam. Így maradt a színház.

0: Most a Nemzeti Színházzal az Esthajnal című előadást valósítottuk meg, koprodukcióban a Nemzeti Táncegyüttessel, az Artista Képzővel, illetve a Magyar Cirkusz és Varietével. Negyedik partnerként a Karaván Színház, Vinyánszky Attila rendezte a koreográfiákat, Zsurácki Zoltán és Zsé Vince Zsuzsa hozta létre, a zenét pedig Szarka Tamás írta, és a librettót is egy új megfogalmazása a kisregénynek, amit ugye Gorki írt. Időközönként felbukkan egy ilyen történet, és nagyon gyakran Makkarcsúdrához vagy a cigánytáborhoz, ilyen alaptoposzokhoz nyúlnak vissza. Ez esetben is egy ilyen dolog történt. Egy picit beszélünk a történelmünkről, történetesen, hogy a cigányok Magyarországon, Gorki írt a kisregényben is, úgy van, hogy itt élnek Magyarországon, magyarul is beszélnek közbe, átjárnak a Kárpátokon, tehát nagyon lehet tudni, hogy itt a Kárpát-medencén belül, vagy annak környékén nagyon komoly csoportok éltek, cigány csoportok, és ugye a darabban meg beszélek arról, hogy nekem már itt az őseim is itt éltek. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amikor egy kulturális érték valamilyen módon körvonalazódik, meg lehet érteni valamilyen módon, akkor azzal kontaktusba is lehet jól kerülni, és nagyjából lehet érteni, hogy hogyan gyógyítják egymást a kultúrák, hogyan egészítik egymást. Tehát azt mondom, hogy számomra individuális módon is, tehát az én személyem számára is nagyon fontos, amikor egy színházban egy ilyen tematikájú előadás jelenik meg, és egyként fontos magyar emberként, és egyként fontos számomra cigány származású emberként is, az, hogy egy ilyen darab itt a Nemzeti Színházban jelen van.
1: Itt az arany. És van még! A lányom nem az egyik. Annál jobban szeretem, így el se tudom adni se neked, sem senki másnak. Te egy gyönyörű szirkisast akarsz kalitkába tenni. Ám neked egy rabságban született színege való. Menj haza békébe! Csak az urak szokták eladni mindenüket, a disztolyuktól kezdve a lelkiismeretükig. Adjátok neki vissza.
0: Vendégjátszani az mindig egy különleges helyzet. Vendégjátékra akkor hívják meg az embert, hogyha azt szeretnék, hogy ő játssza azt a szerepet. Ebben az esetben a címszereplőnek az édesapját játszom, Danyilót, aki egy nagyon-nagyon büszke, méltóságteljes, kalandos életet bejárt ember, egy emblematikus figura, mert Kossuth katonája volt. És ez a hazafiasság, ez egy olyan fontos érzés szerintem, vagy a hősiesség, egy olyan fontos érték és érzés, amit érdemes eljátszani. Tehát itt ez nem elválaszt minket, hanem összeköt. És vannak olyan dolgok, amiben teljesen pontosan ugyanúgy gondolkodunk, és vannak olyan pontok, amiben az ember nem is ismer különbséget, mert azt mondja, hogy ez egyként érint minket. És ez szerintem nagyon fontos. A hétköznapjaimban pedig, amikor próbálok egy előadást éppen a Kaposvári Színházban, a Csiky Gergely Színházban, közben meg mindenféle más művészeti projekteket irányítok. Emellett mindig egy picit nehéz, hogy az ember kiüresítve magát dolgozzon, hogy kíváncsi legyen, hogy nagyon befogadó legyen, hogy minden gondolat célba érjen, ami neki van számva. Így a mindennapjaimban szerintem ez a fajta dinamika működik, ez a kiadom, befogadom. Számomra ez a harmónia. Az, amikor nagyon jól megy a kommunikáció, amikor az ember jól össze tudja hangolni a dolgait, és akkor abba beleesik valami kő, és akkor így hullámokat vet, mint egy kútnak vagy egy tónak a vizébe, akkor is azokat nagyon jól tudja kezelni, hogy ne úgy találkozzanak a hullámok, hogy nagyon nagy hullámokká váljanak, hanem szépen kioltsák egymást, vagy egy picit minimálisan erősítsék, vagy gyengítsék egymást.
1: Gondoltam. Én ugyan nem tudom, hogy Attila népe vagyok-e, de én is vagyok olyan legény, mint ők. Én is itt vagyok otthon, én is teszem, amit kell,
2: Alocsúra,
1: ha kellett nekik.
2: Tegyétek, amit kell, csomagoljatok.
0: Legénybúcsút azt fogok játszani 23-án, játékszínbe duplát, tehát délőtt próba, délután előadás, este előadás, és tök másik csapattal 24-én itt. Délelőtt felújító próba, délután előadás, este előadás. És utána Nemzeti Színház 25-e egyik szereposztással est hajnal, próba előadás, másik szereposztással 26-án, próba előadás. Ezt úgy hívják, hogy hátsó színpad, ez 16 méter. Tehát onnan tudnak lejönni különböző díszletelemek, és ugye vannak ilyen úgynevezett világítási trégerek, ami azt jelenti, hogy egy teljes világítás le tud jönni, felszerelik, és akkor ki tudja szolgálni az előadást. Nincs olyan nap, amikor nem tanulnék szöveget, amikor nem kellene felelevenítenem valamilyen darabnak a szövetét, szövegét, nem abba gondolkodnék, és után is érezném magam, hogyha ezzel nem kéne törődnöm. Magyarán reggeltől estig tart, ébredéstől az elalvásig, és hogyha sétálok az utcán, akkor is figyelem a karaktert. Igazából azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy festmény, amit aztán az ember lát kiakasztva a falon, és majd azt még el fogják dönteni, hogy mennyit ér. Annak az alkotásnak nagyon hosszú útja van. A kezdete valahol nagyon-nagyon mélyen és kiskorban kezdődik el. Ugyan, mint egy film művészeti alkotásnak, vagy egy előadó művészeti pillanatnak is színészként nézek a világra, azt gondolom, de civil ember is vagyok nagyon sok esetben, de ez a kettőnek a határa nagyon sokszor mosódik össze. Tehát amikor azt gondolja valaki, hogy jaj, színészkedik, az egy másik dolog, a színészkedés az egy olyan viselkedés, ami valótlan, igaztalan. Maga a színészet vagy színészi lét az az emberre folyamatosan együtt van. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ötleteim keletkeznek a színpadon, hogyha figyelem a világot.
3: Én még olyat nem tapasztaltam az eddigi közel 30 évünk alatt, hogy ő ki akart volna nyerni valakiből vagy valamiből valamit. Én azt tapasztalom, hogy ő mindig csak ad. Hogyha csak az alapítványt nézünk, amit megálmodott és fáradhatatlanul motorizál, ez is a mi közös életünkből elmondhatatlanul sok időt vett el, sok energiát, amit szánhattunk volna a mi közös életünkre. Nekünk úgy alakult az életünk, hogy nem született gyermekünk. De én biztos vagyok benne, hogyha mi egy valahány gyermekes család lennénk, ő akkor is ugyanilyen sok időt fordított volna erre a küldetésre, amit úgy hívunk, hogy Karaván Művészeti Alapítvány.

0: Most a kvázi új játszóhelyünkön vagyunk, a Karaván Színházban. Ez egy 50 férőhelyes kis színház, ami egy üres pince volt, amikor kibéreltük ezt, piaci alapon béreljük ezt a helyet, és felépítettük. Sajnos ugye elég nehéz finanszírozni ennek a működését, de megpróbálkoztunk vele, és úgy néz ki, hogy egy ideje már sikerrel működtetjük a helyet. Az elejére ugrom egy pillanatra, és megpróbálom elmondani, hogy hogy van ez a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány. 2000-ben, akkor már 4 éve voltam Kaposváron társulati tag, és volt egy kis szabad kapacitás, és akkor Miklós Tibor volt a Pince Színház vezetője, és megbeszéltük, hogy ott elindítunk egy stúdiót roma származású fiataloknak, hátrányos helyzetű, tehetséges, a színház iránt érdeklődő fiatalok számára, és akkor csinálunk egy idő után bemutatót, és akkor elkezdődött egy történet. Nekem ez volt a célom, hogyha fiatalokkal, gyerekekkel foglalkozom, és a színház eszközeivel segítem az ő képességeik fejlődését, az eredményes legyen, és akkor ebből évek alatt lett egy ifjúsági társulat, és aztán már egy olyan társulat, amibe kapcsolódtak professzionális színészek, tehát hivatásos művészekkel együtt játszottak a gyerekek, és akkor így előkerültek a kortárs drámák is. Én egy olyan ember vagyok, aki azt gondolom, hogy igyekszik odafigyelni, nem tud szerintem megfelelő módon, de igyekszik odafigyelni arra, hogy hol kell segíteni. Hol van olyan helyzet, ahol én tudok is segíteni, érdemes is segítenem, és kell is. Jól is jönne az a segítség. Hogyha az emberben van egyfajta ilyen érzék, vagy ilyen érzés, akkor valószínűleg nem lesz számára kérdés az, hogy az identitását felvállalja, vagy sem egy ilyen helyzetben. Én nagyon sokáig nem foglalkoztam az identitásom. Édesapám egy cigány prímás volt, mindig lehetett tudni, hogy mi cigányok vagyunk, de soha nem volt róla szó. Vannak olyan helyzetek, amikor érdemes ezt az aspektust beletenni a dologba, például az, hogy méltóság kérdése, vagy éppen szokások kérdése, előítéletesség kérdése. Nagyon sokszor elő kell venni, de nagyon sokan kérdés van, amikor meg nem kell elővenni. A színpadon nagyon sok minden nem számít. A színpadon bármivé válhat az ember, nem lényeges. És nekem ez soha nem volt így benne a fejemben, de azzal, hogy a Karaván Színházat elkezdtem csinálni, eléggé meghatároztam azt, hogy engem hova soroljon valamilyen szinten a társadalom, hogy én a Karaván Színháznak a vezetője vagyok, egy roma nemzetiségi színháznak a létrehozója, vagy működtetője, vagy szíve. Ugyanakkor Kaposváron, ami egy lokális színház, tehát igenis ott vannak olyan nézők, akik eljönnek engem megnézni azért, mert kíváncsiak, hogy én hogy alakítom ezt vagy azt a szerepet, őket nem fogja éppen érdekelni többnyire az, hogy én most milyen identitású vagyok, vagy mondjuk azt, hogy pluszként fogják fel ezt a dolgot. És én ezt nagyon-nagyon szeretem. Én ezt így szeretem fölépíteni. Elsősorban színésznek kell lenni egy színpadon, egy színházi embernek kell lenni színésznek, színészként nézni a világot, és számomra nem az a legfontosabb a roma nemzetiségi színházunkban, a Karaván Színházban, hogy minden áron egy olyan ember legyen a színpadon, akinek barna a bőre és csillogó fekete szeme van, hanem tehetséges legyen. És hogyha barna a bőre és csillogó fekete szeme van, az még jobb. Próbáljuk meg úgy csinálni, hogyha hibáztál, akkor próbáld meg javítani, és menjél tovább. Újra szedd össze magad a legrövidebb időn belül, mert ez koncentrációról szól. Ez a legnehezebb dolog, az egyik legnehezebb dolog, koncentráltan ezzel foglalkozunk. Maga az a dolog, hogy a pálya a szerencse mellett, ami egy irdatlan fontos dolog, az isteni gondviselés, ami szerintem még fontosabb dolog. Amellett, hogy az ember oda tegye azt, hogy ő mi a vágya, hogy hogyan fókuszál egy dologra, és hogyan tudja a kellő pillanatban megtalálni önmagát abban a helyzetben, hogyan tudja elhelyezni, az rettenetesen fontos. Körülbelül 100 produkcióban vehettem nagyjából részt, most kb. Ott tartok, mondjuk 100 szerepen volt, vagy ezen kívül még volt kisjátékfilmben, sorozatban, nagyjátékfilmben egy 20, tehát hogy ilyen 120 szerep körül vagyok, ami mindenképpen egy mennyiségi kérdés, de tényleg azt tudom mondani, hogy talán 1-2 van, ami nagyon nem esett jól. Ez nagyon szerencsés dolog. Ez iszonyatosan jó dolog. Boldog vagyok ettől, hogy így tekintetek vissza egy ilyen 50 és 60 között. Erre többszörösen túlnyúl az álmaimon ez. És ez nyilvánvalóan még nem a vége, vagy remélhetőleg nem a vége, de mindenképpen az a cél, hogy az ember folyamatosan ezen az úton úgy járjon, hogy tanuljon. Ha pedig a nemzetiségi színházi létemre gondolok vissza, persze jó lett volna, hogy ezeknek a tanítványoknak nagyobb lehetőségük lenne, és nem veszne el ennyi fiatal, és aztán lenne egy színház, ahol ők játszhatnának, lenne egy stúdió, lenne, ahol már ők kvázi tanítják az egészen fiatalokat. Persze, nagyon jó lenne, de valamiért így van, és nem akarok a múlttal küzdeni, és sokkal inkább fektetném az energiámat abba, ami az elkövetkező időszakban vár rám, vagy az elkövetkező időszaknak a feladata. Most átmegyünk a szomszédba, ez egy lemezbolt, szabad kérnem egy kávét akkor? A nézőink, mielőtt elkezdődik az előadás, ide tudnak bejönni, nagyon szépen köszönöm, ide tudnak bejönni a lemezboltba, ez tulajdonképpen a nézőtéri büfé, addig körül tudnak nézni, és a lemezboltban tudnak válogatni, és aztán utána bejönnek előadást nézni.
1: Doktor úr, doktor bácsi, maga egy műművész, vagy bűművész, vagy amit akarsz.
2: No? Egyáltalán nem fáj.
1: Ugyan meg, hősnek. Egyébként egy pár bűslér megnézheted.
0: Ez Szilvinek és a volt osztálytársamnak, Varga Zsuzsinak az öltözője. Itt öltözünk akkor, amikor jelentek egy házasságbolt játszunk, és akkor itt azért vannak olyan előadások. Hát itt a Dunakanyar is, meg a jelentek is már fönt van, ahol ketten játszunk, de egyébként vannak előadások, a Prá is ilyen volt, vagy a Dunakanyar, ahol szintén egy öltözőbe öltözünk. Én szeretek úgy gondolkodni, hogy ennek az egész univerzumnak része ez a dolog, amit csinálunk. Ez nem egy különleges dolog, de nagyon ott helyezkedik el, ahol születnek a dolgok. Akarat van benne, hogy alakítsa magá körül a világot. Hiszek ebben. Szeretem a harmóniát, de szeretem ismerni, hogy a harmónia miért. Miért és hogyan jön létre egy-egy pillanatra. Hogy értsem, hogy miért. Magyarán ismernem kell a diszharmóniát. A legnagyobb hibákat is hiába követi el az ember, van, aki megbocsásson neki, és meg lehet, és ki lehet javítani, és megfogja valaki a kezet, hogy figyelj, ezt elrontottad, gyere, kezdjük újra. Nem kell vacakolni ezen. Tanuld meg. Én szeretem ezt, és a színház ezt próbálja sugallni, hiszen a halállal játszik. Az élettel, halállal, a legdurvább fájdalmakkal és a legextrémebb helyzetekkel mer játszani a színház. Ez az egyébként, ami a leginkább vonzott, ez a fajta titokzatossága a színháznak, és hiszek benne, hogy nagy méretekben is a lenyomatai vannak a dolgoknak, és a lenyomatoknak a sorbatétele, vagy valamilyen fajta elrendezése alakítja a világot. De az biztos, hogy amikor az ember komolyan gondol valamit, vagy komolyan gondolja azt, hogy akkor most nem gondoljuk komolyan, akkor is egy kicsit közelebb van egy lépcsőfokkal a magas entitáshoz, a Jóistenhez. És talán azért, hogy tudjon mondani valamit, vagy azoknak, akik nem tudnak erre a lépcsőre föllépni, ők is kapjanak valamit a művészet által. Szóval játék, de maga az élet, és az élet nem játék, és közben meg az. És közben meg a színház nem élet, mert a színház, az élet nem ugyanaz, mint a színház, de a színház nagyon sokat ad ahhoz, hogy az ember az életben elboldogulja. Nagyon szégyelném magam, és rossz érzést keltene bennem, hogyha nem tennék meg mindent azért, hogy ez a legjobban sikerüljön minden este. Ez nem jelenti azt, hogy jól sikerül minden este, de a szándékom megvan rá.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió vosko lovaricko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate unglikó rádióvo sajsunen perománi síb. Muruanov, Kvalla Gábor. Rostás iboj, kaszavi románi romnyiszi, kon paramicsa dikhenanda otrajo. Jeg gindi pet ajandalaki gógyi sorgyoli butimáta. O sukárimó, le paramicsi.
4: Lássatom már, hogy ez pále messzi me iboj, penáltom mengek paramicsa. Paukrai hajpa lesz ketrinseja. Szaszkáj, nasz, várekáj, dúr, napo ungro, pordalo tengeri a báru pályi. Káj vile báre, hajóvori páres jutina spordalanda koditem. Kod tebe šela se kraj, hej kraj Asica, bez ke maj bute šavorenca, ke sasles dosta šavora, šta še ave sas, še ja nas čijek. Ma su delo odel jokar, penele kraj Askenja, kada najmišto mrurom, najamek še ori, penel, te dela sam odele ka še ora. Ha dela sferi jokar osunto del, žutija pelende, hej, Pérele krajászica tértén pári. Hanalako pári morak hagyollak sukársé orré. Penele krajász kinyja peszke romeszke, de mroromra kagyla szamárisé orré. Penel kadi jegsej, nájsej, penel kadala viamaltruboj. Po kraj lakát feri kadi, de szé búti, mori romnyi, ha sajzsuti me petyiri briga. Penel katkare zsúlya, de mi is tolja, hát akkor a krajeszke múlva sukárgázó, de la a modellinke vikávera. Hát de la odel múlva, hát pále, rakhagyul a la pakberse káverse orra, de nagyon sukár. Penel katkare a kraj lake, se múlva romnyi, hát nem is to, káj duje se ján juti sukárgáda, hát szako fálo, tavel abba vitrito, abba tuncsil akkor rompendasz. Penel katkar lesz ki romni csávna kadalbút. Na, kadi trubuja mengetrito. Te szamet trin stársa ave, taven amet trin stársa ja is. No, e del a del, pukáver, bers, pukbers, pálera kagyol a legsé orri. De marek a szésukár, szomnak une balszaszla, vune tajáka párno moly. De na kále balengi szasz, szomnak une balengi, szomnak une fürtúri szaszla. Ha zsánkó te zsanesz kadala kajdra báren, konna lásimó, Mukempel savora kanara kajon, glas kot hevi ekasavi, kaj bosor kasas.

0: haj panel kad karla kadake, haj lake da deske. Enye benye murokraj. Nagyon báró reszen a tumekadal a sukáras a szapenelka jászica szal. Kadiszar bárola, kadala ingrela, eftassi rengó sárkány. Kadi csasala tumenge, ferite nozsan elkonyik. Penelkat kar, ukraj helyekre jászic, ugyan de briga, naphenka szaveke télesi navavcsó séro, nasi namuro séro, zsukáre vreme, kana bárola tisei, hát én ingrela a sárkányi, a tuncsik si nem rosséra. Pekut kaszik oda báró bar, nagyon-nagyon magos szosasz, pánz vagy sok kilométer a prefellandó levegő. Pekut teszít ingrela a pretumárása, szeretese taber sengi avla, és kut har ingrela a sárkányi, kendetten a ingrela a tuncsi tumár intrigon a savurren sa ingrela. Takánk cseperé dékre jászica, csorricsi zsanel kancsi, Csipene laki-laki déj, ugye volt kelelpe maj butenca, szúvel a szávri, kerel a szakó fáló zsanesz, andelves a zsanasz, kelenasz, mulatozi nasz, pekrajeszk udvara, lesz ápeszke pralencaj maj butenca, lesz jánca, lekrajás szicenca. Szó majd muró pralszar bárol, purol, de susó bersán deperel, a vele vráma, de sef tato bers, lakod ad inke maj bréga, koj vilak idej, nagyon-nagyon bréga ki, pagrempe. De szakonó zsanel, ande kodogav, hogy ekra jászica, de sef taber sengi tavla, kászit ingren lau pre, po bar. Tavelo de sef tato bers, penem penga sake, murisei, a vilasze vráma, kaki haj kaki, boszorka vasorú, jósoli szárda szamenge, hogy tud pek a kobár, szó túl a kának dikhez, zsikó teszít ingrasztó. Penele krejászica, szosztár murid, és szosztár murodad. Andako de murisei, keftasé rengó, sárkányi, szit ingreltó, tud mudár elhaltó. A banglal róven zsanes, intrego gav tem róvel andala, teke nagyon kamlinela, nagyon sukárszasz. Róindosz, Csanes szarkana mú lesz ingren dúra mendare szakonesztár, kádek ingren lakre ászi szó, prepo plaj, szaró prereszen, kutes azt emu kenla. Ingerdi ne lakke cerra szuluma, hene lakodat hajle manusa, lássé lakke vel szuluma kevi kádem erel halla o sárkány. Muken lakot hedak, anak lakke peja zsanes ró járenla, vilakke pral, vilakide, vilakodat. Szodela o báro szunto del muro pral. Feri jelenépek palaj kreászica, ek láthatatlanno vast. Haj kutyilella, haj ingrella. De voj csidikel, hogy konikodó feriek vast, zsanes ingrella, kutharpaj plain. Andek bári-bári gyízmuro prav téles olla. De a szako fálu, and a szomna kajszasz. Úsziasz még vio, kaj pascsolasz kreászica, vikodó szomna kunuszasz lakopátó. De csidikel kanyikasz, eme szajúrisza a prelake tála limezsanes vendégöli szárdela, kudó láthatatlanno vasztú nyivar pelatesi imogatia zsanes. Hát de konszasz, kudó láthatatlanno vaszt, mukpan avtú menge, ando csérek báró manus, kádá penen azt le manusa leszke, hogy szuntó manus, de hát na szuntó manus szaszkadó, hanem zsanelo szuntó delkon szasz. De nagyon sukár manus szasz, feri vikodó, ármai a szaszdino, haj polda szaszboldino. De kának szaszkadale manus ez, kon lakreászi caingerdás, egdej, nagyon benges ki more, intregonaljú make voj vládiasz. Janez, kaszézsú viszasz, csikamelasz larakja andre te fogadéj. Kependas, szosztaran danlakat he, mekadale krajesa, várekana, ande hojateszimas, mange kadaleszki sejbóra ke csitru boj. Kádászite szenvedisz, hogy na stigdik hez la vaszovoj, e krajászice na stigdik el csomoj. Szajek szasz le krajeszke, lake leszke vikatti dosztaszasz, hogy te hussi mogati.
1: Lengulikano radio Osko Lovarisko nacional.

0: Rostás Iboly, kaszavi románi romnyiszi, konparamicsa dikhenanda utrajo, jeggindi pet ajandalaki gógyi sorgyoli butimáta, osukárimó, leparamicsi.
1: Demokrat, penelkat kerekre ászica, brégi, kacsasz, szakofáló dinaszlake, kutesaszlake, szakofáló szupelyú matruboj. Ha jokarsz a ferig, szaszek bári, andalvinak ágorek, nagyon bári, szoba, pendaszlake kudó hangó, ha szar simogati, azt láthatatlan, oszon astig diken vasz, szakó kájsa ez az, feriande kudó, pandadó vudás, télej pandadó, andre nazsa, kandre tezsasza, a tuncsig, tu, ande csutrajó, még traisza, bach csavlatut, szerencsétlen a veszály földön futóvo, te kodi szoba átkozi mely. Annyira, annyira, a vele ráti. Nagyon-nagyon furda lélakra jászica, zseneszkadala búcsa szopendasz lake kodó, láthatatlanul manus, hogy hát men a stigdik hav lesz egyáltalán penel, csikana. Hát nagyon-nagyon az balmai búcsi, osztosai szikó, te káj men a stig zsaván, de krászica csordán, ez palaj dopas ráti, jeg császoszasz, putrelo vudár, dikelek szomnak unopátoszi, Andre. Ando szomnak unopátok, nagyon-nagyon sukár, manus pasjol, terno nagyon sukári. Kanape leszte diklasz, mindjárt Andre leszte kamlasz. Ha zsal vazdel peleszte zsenesz a colo, ha hucsal opre zsenesz a kraj, de rájlasz opre, hogy kon vazdel a colo peleszte. Penele krajászica, nadarájvi, nadarájvi, feri messzim, kaszkadó manus, kaszkiszikadi alvin, Andre andaszkate. Pendem tuke, hogy panda dojo vudáran, de kadi Andrina súvcsó púnról, kodó manus, láthatatlanó, messzim, és de keszakának kajdik lanmúró múj, na stik trej szájvaszket, hanejek háveszke, na stiga vasz, ando trejo boldogtalanná vasza. Szóly múró pral, orakló, okraj tűni szájlasz, gelasztár. Üldözi szárdasz lesz kidejsz, azt te zsaltár, ki kelsz a szármaja dino, hogy te rakja lapeszka a malnya, hát te dikla lesz komoly, a tuncsig abba voj, sej zsaltár. Gelasztár tűni szára szandó levegőjó. Szóly múró pral, lasz popri ugye kraja a szica, induli szájlasztár, rodenász lesz, krajesz, csirakenász lesz, csirakrajászica, csirakenász. Majd de la odel, szar szenvedi, az ekrajászica zsanész, andel vesa, vel mája. Rakel a báró, baruno, bar, haj besel a télekote, haj róvel az brégiasz. Bár csak oszunto del te dino, hogy mindig, káda ferite nadik hav lesz, ha káda te simogat élesz, ke vatuncsán de lesz te kamremasz, tehát kájdi krem lesz komoly, szaszte zsaltar, ha

könyveszima kának, Andrea Andusza Krényi, andako diginja de mla, de me visu tempáse, vile mávri andala tesevala. Patyan mange, pordalból de mla. Hogy nakérkadi búti, ke naeszlobodó, a tuncsi te patyan lesz, ke mújte kamell lesz, még világtatlanul, kedi klassz voj, ka tigódi sája velkodala zsúja, di klassz lássad, ha nesztej, ande alvina te pélasz, hak zsúvite perla, lássad, ha nesztej, a tuncsi te narodel majdúr, kana ávridel lake várjakon kodó, hogy kat he nazsa, a tuncsi te nazsal. Kev nagyon busz azt te szenvedi, ke lake azt te zsaltár. Ke bengeski sa slaki sokra. Addig glas, addig bo kaj vela sam vedi sardas, a vi mežo sam palamuro rom, vat palamuro piravno me te kamle masle svare kana kada, haj te geli notar vi mero de masle. Ta tvoja bagindi sardas, čorloč kada čak šukarman usitavel, kana baka si iđi isile si čak raj sitavel. No hat, ter ne rom njorale, še jale, penav tu menge, kana tu maro rom, penla tu menge. Palamande najav, palamande napir, vagy kana zsalande forruri vagy, be üzletiszkone dromende. Naci pisáren palatumáro rom, ke len lesz ki bakte le paleszte, és vitumáro boldogságo saj rumun, ke bárasi baki zsúvji, nabut eszte truboj. Ke kodie zsúvri elási, kana lako rom zsalpel üzleturi, haj csici pi palaleszte, még csitéle csasavel lesz. Ke várja kana vime cipi az palamro rom bak nasz lesz, Ketele lemla paleste vime, pedig čisima čorri žuvi, haj nasul. Mare lasma inka, palpa je bolde las pe, čiža las, katika je mare lasma. E romengo drom pale, romano avurdon, avutovo, kana dikena, pe i vulice, še jale vađ romnjale, na nakren lesko drom, meg vinagraste sa i vurdon estate si, kad jes lemu rom lemurš, avutovon sa žanti u zlatolin, Ishe gjuvi na i levo qelengu avutovo pordalte na kalodrom. No me pendem kadi tu menge e kido e shojuvi halgati sarem pe mande te kamen pa qam mange vorba. Ashen devles.

Kadungri korádió voszasz perománi síb. Peje kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeleniki ekpombi tis ungarikis radiofonias.

0: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Ντούνα Ζεέρτη.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bauer Ádám.
2: Jó napot kívánok! A román zene világába hívja önöket a Nemzetiségek zenéje című adás. Az Iris a román zenetörténet egyik legsikeresebb együttesétől hallhatnak dalokat. A csapat 1977-ben alakult meg Bukarestben. Az első albuma a csapatnak Iris 1 címmel jelent meg a 80-as években. Olyan dalokat tartalmazott, amelyek a legnépszerűbb román rockdalok közé kerültek. Csak neked, a vonat jegyszedő nélkül, és azok, akik jönnek.

1987-ben Iris 2 címmel megjelent az együttes második albuma olyan dalokkal, mint a Strádata, az Ön utcája, az Ön park, a parkban és a Zi Sinapti, éjjel-nappal.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Nuté Opri Ne hagyd abba volt az Iris harmadik albumának a címe, rajta olyan dalokkal, mint a Floridi Iris, Iris virág, vagy a Jeu Sikutine, Én és Te. Az Iris virág című dal abból a félelemből született, hogy a kommunista rendszer betiltja a csapatot.

2012-ben megalakulásának 35. évfordulóján az Iris jubileumi koncertet tartott. Felicia Filip énekelte az Iris Deveplica című dalát.

Az elmúlt percekben az Iris együttes dalaiból válogattunk. A Nemzetiségek zenéje című műsort meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A technikus Hegedűs János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, Bauer Ádám.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 8-a szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a Nemzetiségi Rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!

0: Dévle szerekhávtumérom elé, Norogcsi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A népzene mindenhol otthonra talál. Vallja Ökrös Dániel brácsás, aki szerint a hagyomány identitást formáló erő. A jazz összeköti a generációkat. Koncerttel emlékeznek Szakcsi Lakatos Bélára július 8-án az Opus Jazz Klubban. Ökrös Dániel brácsás a Zeneakadémia Népzenetanszékének hallgatója, aki a közelmúltban diplomakoncertjével is bemutatkozott a közönség előtt. Dániel nem csak itthon, hanem a világ számos pontján is bemutatta a magyar népzenei kultúrát, a Právó zenekarral pedig Ausztráliától Törökországig népszerűsítette a balkáni zenei hagyományokat. A Hagyományok Háza népzenei inkubátor programjában bemutatott Magyar Katonák című koncertjével azt is megmutatta, hogyan találkozhat a népzene és a történelem. Köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Te most ugye a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenei tanszakán tanulsz még jelenleg, de egy picit kérlek a kezdetekről mesélj, hogy mikor találkoztál a zenével, és mikor tudatosult benned, hogy ez lesz a te utad. Zenés családból származol, vagy a tehetséged sodort erre?
1: Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Még egész kicsi voltam, és utólag tudatosult bennem, hogy engem mindig is érdekelt a zene. Volt én kis játékgitárom, meg játékdobom, és ezeket mindig nagyon szerettem. De valahogy mégis a táncot kezdtem el hamarabb, 8 évesen, és ez igazából egészen odáig eszkalálódott, hogy táncművészeti egyetemnek a BA képzését elvégeztem, viszont akkor már tudtam, hogy nem ezzel akarok foglalkozni, ez egy kicsit ironikus, de így alakult, és nagyon örülök, hogy így alakult. Amikor középiskolás lettem Békés Csabán, és hát nem is emlékszem pontosan, hogy 9-es vagy 10-es lettem, de akkor kezdtem el brácsázni.
0: Akkor autodidakta módon kezdted el, vagy intézményben?
1: Intézményben, zeneiskolai szinten, és hát arra emlékszem, hogy a legelső vonásnál már borzasztóan megfogott, de akkor ugye az is egy ironikus dolog, hogy akkor én ugye néptáncszakon voltam Békés Csabán, és már úgy éreztem, hogy ebben van valami több. Később, ahogy lett egy zenekarunk, a Talléros Együttes, amit részben én is alapítottam, akkor jöttek a felkérések, és ahogy egyre többet gyakoroltunk, akkor egyre több, akár egyre nívósabbak is jöttek, és utána már teljesen úgy éreztem, hogy hát nem a tánc lesz az én utam, hanem inkább a zene. Úgyhogy pontos dátumot nem tudok mondani, de nagyjából ilyen 20-21 éves koromban lehetett ez, amikor úgy döntöttem, hogy zenész akarok lenni.
0: Akkor viszonylag későn.
1: Igen.
0: Mondhatjuk, hogy viszonylag későn fogalmazódott ez így meg benned, és magát a hangszert, ezt hogyan választottad? Láttad ezt valakitől, vagy miért éppen a brácsa lett a választás, hogy ha már vonós hangszer, akkor legtöbben ugye primások szeretnének lenni, aki elől van, aki szólózik, aki vezeti a zenekart?
1: Ez egy teljesen jogos kérdés. Volt egy időszak, a táncegyüttessel sokat mentünk külföldre azon a nyáron, és mindig jött velünk ugye a zenekar. Mivel én akkor kerültem fel a felnőtt együttesbe, ezért nem táncoltam annyit, mint hogy a nagyobbak. És amikor nem táncoltam, akkor néztem a zenekart, és nagyon-nagyon megtetszett a brácsának egyrészt a hangfekvése, hogy nem az a nagyon magas, és nem az a nagyon mély, hogy a brácsa hangszíne nagyon közel áll az emberi hangszínhez, talán ezért olyan nagyon megnyugtató, vagy olyan kellemes, nekem legalábbis. És ott emlékszem, hogy Olaszországban ott ki is próbáltam, megkértem a brácsást, hogy lehet, nem tudtam semmit, csak hogy kipróbáljam. És hát ez volt az első ilyen nagy esemény, nekem az volt.
0: És ő aztán később is segített neked ez a brácsás a zenekarból, vagy esetleg ez egy ilyen egyszeri alkalom volt?
1: Ez egyszeri volt, én azóta egyetlen egyszer találkoztam vele valamelyik nagyobb eseményen. Meg is lepődtem, mert se előtte és se utána nem láttuk egymást.
0: Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki ebben a hangszerben jó legyen? Azért azt elmondhatjuk, hogy egy bizonyos fokú alázat is kell, mert ez egy kísérő hangszer alapvetően, ugye?
1: Igen.
0: Tehát, hogy egy zenei alkalmazkodás, vagy egy olyan szándék, hogy kiegészítse a hangszer a zenekart, a hangzást.
1: Igen, a népzenében abszolút egy kísérő hangszerként funkcionál, ugye ritmust és harmóniákat játszik, és Hát ugye rengeteg gyakorlás, mint más hangszerhez is. Illetve az, hogy a hangszer tudáshoz még az is hozzáad sokat, hogy ugye mi archívanyagokból dolgozunk, és mikor például múlt héten ti is koncerteztetek a kollégiumban, akkor nagyon megörültem annak, hogy ti is ennyire mélyen belássátok magatokat, és így aztán nem kell magyarázni, hogy ez honnan ered, ez az egész zene. Szóval, hogy nagyon fontos belásni magunkat ezekbe az anyagokba, mert máskülönben stílusát veszti minden egyes zene, amihez hozzáfogunk. Nyilván ez nem egy hangszertechnikai dolog, de a szakmához azért nagyon erősen hozzátartozik.
0: Neked volt lehetőséged mondjuk személyesen is találkozni olyan idősebbekkel, népzenészekkel, akiktől így személyesen is tudtál picit tanulni, vagy ellesni ezeket a dolgokat, mert ugye a hagyomány tisztelete, meg a forrásoknak az ápolása, megőrzés, ez, ahogy említetted is, elképesztően fontos.
1: Volt, nyilván én már azért egy olyan generáció vagyok, aki nem élhette meg azt, mint a kezdetekben, vagy akár a tanáraim például, hogy ők még találkoztak azokkal a zenészekkel, akiket ma mi is hallgatunk és felnézünk rájuk. Volt egy ilyen nagyon meghatározó találkozásom a Kárpát-medencei népzenész találkozón, azt hiszem, hogy ez a neve, lehet, hogy kicsit tévedtem, Szentendrén volt, és ez is már egy olyan, hát egy 10 éve volt az első, azt hiszem, és a budatelkiek jöttek le, és ott találkoztam a kontrással, én már ismertem a zenéjüket, meg valamelyest így tanulgattam is magamtól, de hát ez egy ilyen örök élmény volt, hogy ott találkoztunk, és hát a Brácsás személy egy nagyon üdítő személyisége volt. Volt napvégén egy ilyen nagy mulatság, és akkor én is beálltam a hangszerrel, zenéltünk, de hát rajtam kívül nagyon sok mindenki volt, aki nálam jóval idősebb, tapasztaltabb, tehát én egy kis fiatalka voltam ott, és ő is ott volt, ez a Brácsás. És ez egy borzasztó nagy élmény volt, hogy amikor beálltam, akkor felén fordult, és végig egymás szemébe néztünk, ahogy játszottunk. Próbáltam ellesni, amit ő is csinál, és amikor lehúztuk, vége lett, akkor odajött hozzám, és adott 2 puszit az arcomra, és megölelt. És ugye ő románul beszél, én magyarul, nem is beszéljük egymás nyelvét, de hogy ez annyira szép volt, hogy ennek ellenére a zene annyira összeköt mindenkit, és hát nyilván örült neki, hogy van egy, nem csak én, de hogy van egy olyan fiatal is, akit érdekel ez a zene.
0: Abszolút, igen, hála Istennek azért sokan vannak, akik nyitottak erre, és szeretik. Még ugye visszatérve az első zenekarodra, amit említettél, az egy magyar népzenei együttes volt, igen, amit alapítottatok?
1: Igen.
0: Mert aztán említetted, hogy később a délszláv muzsika irányába keveredtél el, de akkor az még a magyar népzenei alapokra épült.
1: Igen.
0: Mikor kerültél aztán a délszláv zene vonzásába?
1: Gyakorlatilag az első egyetemi évenben. Ettől függetlenül a magyar népzenét ugyanúgy csináljuk és tanuljuk, de akkor jött be. Mindig is egyébként tetszett ez a világ, és én eredetileg gitározni kezdtem, azt hiszem 11 évesen, de az teljesen autodidakta módon, és gondoltam, hogy hát végülis a brács tambura, vagy tambura kontra, az végülis egy hasonló hangszer, de hát ezzel lehet délszláv zenét játszani, déli szláv zenét igazából, talán ez a legpontosabb kifejezés, és akkor ez így összeadódott, és elkezdtem. Igazából utólag felvételiztem oda, tehát első év végén, mert ott volt olyan, akitől tudtam tanulni, otthon sajnos Békés megyében nem volt lehetőség, nagyon a közelbe se, úgyhogy hát egy évet dupláztam, de megértem, nagyon, nagyon megszerettem ezt a vonalat is.
0: Akkor a mestereid nevét, vagy a tanáraid nevét említsük meg, akiktől úgy gondolod, hogy sokat tudtál tanulni, és meghatározó részei az életednek.
1: Hát az első, akit egy nagyon nagy mesteremnek tartok, az Barbóc Sanyi bácsi, ő már nem él, szegény. Ő volt az, akivel a legelső órám volt, és tőle tanultam meg az alapokat. Ő egyébként a Békés Bandának a prímása volt, tehát nem is eredetileg brácsás, de azért az alapokat ő is nagyon jól meg tudta tanítani, illetve a gondolkodásmódot a mai napig viszem, amit ő mutatott nekem, vagyis tanított. Utána szintén még mindig Békés Csabán átkerültem Rász Gyulához, ő viszont már kifejezetten brácsás. Hát azt hiszem, hogy hozzá olyan 5 évig, vagy 6 évig jártam, tehát akkor már be is fejeztem a középiskolát, egyetemista voltam, de visszajártam, mert nagyon sokat lehetett tőle tanulni, és szerettem hozzájárni. És most az egyetemen Árendás Péter tanár úr volt most már a főtártanárom, mert 6. éven nem lesz már főtárgyóra, és hát tőle is rengeteg mindent tudtam meg, illetve tudtam elsajátítani, és tambura vonalon pedig Eredics Benyámin, ugye aki a Söndörgő együttesnek a tagja, úgyhogy gyakorlatilag ő volt az egyetlen tambura tanárom, mert hogy ott kezdtem el tamburázni, viszont nagyon nagyon sok mindenre rávilágított technikailag, ami aztán megkönnyítette a kezdést, és a mai napig tudom alkalmazni. Más azért a tambura, mint a gitár, de érezhető volt, hogy nem volt már annyira idegen. Tehát azért egy minimális előnnyel talán indultam.
0: Akkor igen, számít az, hogy az ember azért több lábon áll, vagy több hangszerhez is hozzányúl, azt tudja kamatoztatni. Hogyan fogott meg téged a népzene, vagy a néptánc világa? Vagy mit ad ez számodra? Úgy említetted, hogy a néptánccal kezdted, és most lehet ez a délszláv népzene, vagy a magyar népzene, de ez a műfaj, ez a stílus, ez mit ad neked?
1: Hát valahol identitást is, főleg az eleki zene, mert eleki gyökerekkel is rendelkezem. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Talán érzelmi alapon tudnék még válaszolni, mert egész egyszerűen szerintem nagyon sok zenész nevében mondhatom azt, hogy ha nem lenne, akkor én ezt nem tudnám elképzelni anélkül így a mindennapjaimat, hogy nincsen zene. Ehhez egy kicsi idő kell szerintem, hogy ezt igazán jól meg tudjam válaszolni, de az biztos, hogy enélkül nagyon üres lenne így ez az élet gyakorlatilag.
0: A népzene világa azért egy nagyon erős közösséget is ad, úgy gondolom.
1: Igen.
0: Akár a táncosok, zenészek, tehát hogy
1: határozottan, igen.
0: Olyan hasonló emberekkel vagy, akik ugyanazt az értéket vagy értékrendet vallják, és ugyanazt tartják fontosnak, az szerintem a mai világban nagy erőt tud adni, hogy egy közösséghez való tartozást ad, és egy biztonságot ezáltal, úgy gondolom. Még a zenekarokról kérlek, mesélj, hogy milyen formációban láthatnak téged.
1: 2 éve vagyok a Právó zenekar tagja. Ez a megtiszteltetésért. Hát ők már azért több mint 20 éve egy zenekart alkotnak. 2 éve kaptam a felkérést Gera Attilától, és igazából nem volt kérdés, hogy azt mondjam, hogy igen, persze. Van egy egyetemen alakult zenekarunk, akivel délszláv zenét játszunk, Zájad Nova neve. Ez szerb és horvát nyelven annyit tesz, hogy együtt. Ilyen kamarazene órákon. Mindig mi jelentkeztünk ezekre a délszláv kamarazene órákra, és tök jó volt így együtt zenélni, és így megmaradt. És most kezd alakulni, szintén egyetemistákból, egy vonós trió, aminek még nem tudjuk a nevét, még sok dolognak a megbeszélés az még várat magára, hamarosan az is meg fog történni.
0: Akkor nem unatkozol, mondhatjuk, nem. Hogy több helyen is koncertezel mellette, ugye ott az egyetem is, nehéz összeszervezni akár a próbákat, vagy azt, hogy mindenre jusson időd.
1: Hát nem egy egyszerű mutatvány, igen. Meg ráadásul, hogyha én mondjuk otthonról jövök Szarvasról, akkor ugye azt is át kell gondolni, hogy logisztikailag, hogy mit viszek magammal, hogy hol teszem le, vagy tehát, hogy nagyon nem egyszerű.
0: Szervezést igényel mindenképpen. Igen. A családodban van egyébként hagyománya a hangszeres zenének akár, vagy a néptáncnak, a népzenének, hogy ezt otthonról is láttad?
1: Ezt nem. Az az igazság, hogy én örökbe vagyok fogadva, és én emiatt nem cigányok közt nőttem fel, cigányzenészeket gyakorlatilag nem is nagyon láttam sokáig, bár a rendszerváltásig Szarvason, hát azt hiszem, hogy 8 vagy 9 zenekar volt, és volt, amelyik csak ökrösökből állt. Nem, ez igazából egy ilyen belső indítatás. Nem tudnám megfogalmazni, hogy miért, hogy, ezek ilyen nehezen elmondható dolgok.
0: De támogattak ebben ezen az úton?
1: Abszolút.
0: Az egyetem elvégzése után, ami ugye jövőre lesz neked, utána milyen terveid vannak, hogy képzeled el a jövődet?
1: Ez megint csak egy nehéz kérdés. Biztosan fogok tanítani, illetve az aktív zenélés is nyilván így a mindennapok része lesz. Nem tudom, hogy pontosan hol, mármint hol fogok tanítani. Vannak ötletek, de nem ragaszkodom konkrétan egy adott helyhez.
0: De a korosztály ez megvan, hogy inkább kicsiket, gyerekeket tanítanál, vagy felnőtteket? Vagy az is rugalmas?
1: Az is mondhatni rugalmas. Talán ugye a brácstambura, illetve a brácsa, mindkettő egy kicsit nagyobb hangszer, ugye nem akkor, mint a hegedű vagy a primtambura. Emiatt sokszor jelentkeznek inkább olyanok, akik már nem annyira kicsik, de persze mindig vannak kivételek is, úgyhogy ezt majd meglátjuk.
0: Még amit említettél, hogy alakulóban van egy új formáció, egy trió, ott azt el lehet árulni, hogy ott milyen stílusban, milyen műfajban gondolkodtok?
1: Az vonós magyar népzene.
0: Lesznek benne a változtatások, vagy akár saját szerzemények, vagy ez egy teljesen klasszikus felállás lesz, klasszikus repertoárral?
1: Ahogy mondod, igen, ez autentikus.
0: Nagyon sok sikert kívánok akkor neked a terveid megvalósításához, és a jövőbeli pályádhoz is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy megosztottad a gondolataidat.
1: Én is köszönöm.

0: a generációk találkozásának is nevezhetnénk azt a koncertet, amelyet július 8-án rendeznek meg az Opus Jazz Clubban. A 4 éve elhunyt Szakcsi Lakatos Bélára emlékezik fia, ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, aki különböző korosztályokhoz tartozó zenésztársakkal lép színpadra. Az eltérő stílusokat képviselő muzsikusok közös játéka igazi improvizatív zenei különlegességet ígér. Erről beszélgetett Veres Emese Gyöngyvér, ifjabb Szakcsi Lakatos Bélával.
1: Koncertre készül az Opus Jazz Clubban, és Szakcsi Lakatos Béla emlékkoncert lesz, tehát az édesapjára fognak emlékezni.
2: Az Opus Jazz Club vezetője Gőz László találta ki, hogy minden évben apám születésnapján rendeznek egy koncertet az Opus Jazz Clubba. Ez most már a második ilyen koncert. Ugyanígy ez van Babos Gyulával is, szintén rendeznek ott koncerteket. Tehát ennek apropóján minden évben más zenészek lépnek föl, más formációk. Egyrészt akik játszottak vele, de olyanok is, akiknek nem volt alkalmuk együtt muzsikálni az apámmal.
1: Kikkel fog együtt játszani?
2: Grencsó István lesz a szaxofonos, aki az idén, azt hiszem, a múlt hónapban töltötte be a 70. életévét. Ő a magyar avantgárd jazz mozgalomnak a egyik meghatározó alakja már hosszú évek óta. Orbán György fog bőgözni, egy nagyon keresett bőgős a szakmában, és egy fiatal, nagyon tehetséges dobos fog játszani még velünk, Éles Máté.
1: Azt tudom, hogy önnek nagyon fontos az édesapja hagyatéka, és a számait is játsza. Mi fog elhangzani?
2: Hát ennek a koncertnek van egy olyan tematikája, hogy ha a korosztályt nézik, akkor is 4 korosztály képviselteti magát, és ami még fontosabb, hogy 4 fajta nézőpont. Tehát mind a 4 muzsikus mást képvisel a magyar. A jazznek azon a nagyon széles palettáján más-más ágakon helyezkedni kell. Ez a 8. koncert ebből a szempontból is érdekes lesz. Ez egy ilyen teljes szabad zenélés lesz, ami teljesen spontán öltözésen alapul majd. Tehát gyakorlatilag nem tudjuk, hogy mit játsz. Majd ott fog kiderülni.
1: De a maximális odafigyelésen is alapszik, és ebből kifolyólag azt hiszem, hogy mivel 4 korosztály van, egy kihívás is lesz, hogy hogyan fognak megszólalni ezek a különböző zenei irányzatok együtt.
2: Igen, hát a jazzzenében ez a fantasztikus, hogy tudnak, még ha máshonnan jönnek az emberek is, vagy mást képviselnek zenei értelemben, vagy másfajta helyről jönnek, másféle hatások érjük őket, akár zenei, akár az életükben, mégis tudnak együtt muzsikálni, és én azt hiszem, hogy ez is fog működni, hogy együtt tudunk gondolkozni majd.
1: De lesz olyan szám, amelyet mégiscsak az édesapja repertoárjából fog elővenni, és arra szabadon improvizálni?
2: Nem, itt most nem konkrét témák nem lesznek, hanem az a fajta rögtönzött zene, ami a jazzzenészekre jellemző, azt most egy még szabadabb formában próbáljuk hangokba foglalni, de ez benne volt apám személyiségében is, ez a nagyon spontán, nagyon rögtönzött zenei megnyilvánulás.
1: Nem olyan régen beszélgettünk még az első Szakcsi Lakatos Béla zongora verseny után. Azóta eltelt egy kis idő, gondolom, hogy igen, most már önben leülepedtek a dolgok, még jobban értékel, hogyan látja, hogy hogyan teljesítettek a jelentkezők.
2: A zongoraverseny nagyon sikeresen zajlott le, telt ház előtt, tehát nagy volt az érdeklődés. A közönség részéről, sőt a fiatal jazzmuzsikusok is nagy számban részt vettek az eseményen. Tehát így egy igazi jó hangulat volt, egy oldott hangulat, ahol a versenyzők is nagyon felszabadultan tudtak játszani, és a terv az, hogy ezt a zongoraversenyt 2 évente újra megrendezik, mert van rá igény. Annyi fiatal van, aki most bontogatja a szárnyait, és jönnek fel, nagyon sok tehetség, és nekik nagyon jót tesz ez a megmérettetés.

0: Tovább kíséri a két nyertesnek a sorsát, ifjabb Egri Jánosét és a Farkas Zsoltét.
1: Persze Farkas Zsolt a tanítványom volt a Schnittberger tehetségközpontban, még egész fiatal volt, hosszú évekkel ezelőtt, tehát kísérem a pályáját, majd próbálom segíteni, és Egri János Junior pedig az unokaöcsémet, őt is figyelem, és ők már azért egyre nagyobb önbizalommal és profizmussal tudnak megnyilvánulni.
0: Főleg, hogy mind a ketten már tanítanak is, tehát tovább is tudják adni mindazt, amit akár öntől is tanultak.
1: Igen, de a többi versenyző is fantasztikus volt, a náluk fiatalabbak is. A második helyezett Vajda Attila, fantasztikus tehetség, Mózes Bence, szóval mindegyik jól játszott. Ilyenkor nehéz eldönteni, hogy ki a legjobb, mert legjobb nincs, csak én. Legfeljebb annyit, hogy abban a 10 percben, mikor teljesíteni kell, akkor hogy sül el ez a dolog.
0: Egyébként visszatérve az ön munkásságára, lesz-e még koncertje nyáron?
1: Nem sok, de azért lesz még, ez ugye 8-án van, aztán 10-én, szintén az Opus Jazzba játszom, akkor az teljesen más zenei környezetben, ilyen hard bop formáció, sextet, nagyon tehetséges fiatal trombitás, Tűzkő Salamon, hard bop indítatású sextetje, amiben Csapó Krisztián trombonon játszik, szinte egy fiatal Balog Máté szaxofonozik, Egri János és Balázs Elemért bőgőzik. Tehát ez lesz július 10-én.
0: Tehát ez ismét a generációk találkozása lesz.
1: Igen.
0: Ilyenkor például, amikor vannak fiatalabbak is a formációkban, igen, akkor igénylik az önök az idősebbek útmutatását. Tanulnak önöktől még ilyenkor is? Vagy azért ők már kiforrott egyéniségek, kiforrott zenészek?
1: Hát egyrészt kiforrott zenészek, de azért, ha nem is az rossz, hogy tanítás, hanem ugye a zenei beszélgetésben azért úgy számít, hogy vannak idősebb, tapasztaltabb zenészek is a zenekarban.
0: És a testvérével szokott együtt fellépni? Szakcsi Lakatos Róberttel?
1: Szoktunk. Tehát vele, amikor apám élt, Malosik Róbert néhai jazzszerkesztő a Bartók Rádióban, 90-es években tárta ki a Szakcsi Generation Bandet, amiben gyakorlatilag együtt játszottunk. Robi is, az apám is, az unokatestvérünk Tolák Kálmán. Tehát volt egy ilyen turné is, mi a négy zongolistáról szólt, hogy négy zongolista játszott zenekarba is, aztán együtt külön 2-2, 4-4 felállásban. Úgyhogy ennek is van múltja, meg reméljük majd a közeljövőben a testvéremmel is fogok játszani.
0: Akkor végül azt kérdezném meg öntől, hogy milyen zeneszámot ajánljunk a hallgatóinknak, nyilván a koncertre való hangolódásra, inkább a idősebb Szakcsi Lakatos Béla hagyatékából tudunk választani, azt hiszem, vagy az ön munkásságából.
1: Ajánlanám a Live at the Budapest Jazz Club című apámnak, ez egy szóló lemeze volt, most a dátumot nem tudom pontosan, az egy ilyen abszolút szabad improvizáció, az a cím, hogy nem tudom, hogy milyen hangnemben játszom, és azt talán közel áll ahhoz a zenei hozzáálláshoz, ami a 8-án is fog történni az Opus Jazz Clubban. Ez egy szóló zongora lemeze album, ezt ajánlom a kedves közönségnek.

volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Dévlisza, Fit Sanatos, viszont hallásra!

Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Makai Ildikó.

Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek Zenéje című műsor mai szerkesztője, Dózsa Zenta nevében is a műsorvezető, Makai Ildikó köszönti Önöket. Rendszeres adásunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságait mutatjuk be. Ma Veronika Rabada, szlovák énekesnő és színésznő dalaiból válogatunk, aki több mint 15 éve énekel különböző szlovák együttesekben. Hosszú ideig a Hrdza együttes női hangja volt, énekelt Ondrej Kandrács zenekarával, jelenleg pedig saját együttesével koncertezik. Gitárruhába öltöztetett folklór, így jellemezhetők Veronika Rabada dalai, melyek 2018-ban jelentek meg a Luka, azaz a Rét című CD-lemezén. Változatos, vidám, hangzásvilágát a pop stílus jellemzi, de a folklórhoz mégis hű marad. Tartsanak velünk a következő fél órában, kellemes rádiózást kívánok!

Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában Veronika Rabada, szlovák énekesnő, debütáló CD-lemezéről hallhattak dalokat, mely a Lúka, azaz a Rét címet viseli. A szerkesztő Dózsa Zenta nevében is Makai Ildikó köszöni megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.